egyikét papa pacsokábi egyikét papa arad kisikilbe papa kicsit szabast dikai dere koi kit ke rup mein koi dil ki awaaz ke rup mein ye deno dwara apne dil ka ki Got the wit.